0: și throwback to fight la Calvarian of Sunar, Maya, Case of the X, Rhino Gay la unec.
1: Good afternoon.
0: Usmani, nafli, nisoltu fil-weekend naqsef u għomda laffajti ma għaxi, għat mutar t-tizit taqbess għabżasa di idin, jek għandek xaħġa xtamel fil-axija, jow għada fil-axija.
1: Għan għarri u min masħabek maħdib, għabrej, kem Super Bowl, XP Arcade. Bakery,
0: you
1: XP, XQ,
0: XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, XP, X